A kölcsfanzőzis csülbebikó. Dönzölök ma, helás, halt doch die Fizás.

A kölcsfranzőzis Jules Bebeco. Tölzölök ma, de láss, hallt doch die Füzás.